90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tombolt a vihar, változik a fővárosi parkolás, gigaharcsát fogtak a Tiszán, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, nagyon erős széllel ért véget. Keleten és nyugaton is károkat okozott a vihar. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, valamint Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében is sokan hívták a tűzoltókat, legtöbbször úttestre dőlt fák, megrongálódott épületek miatt. Moson-Magyaróváron leszakadt a villanyvezeték és egy közlekedési lámpa is. Szombathelyen az alagsorokat, pincéket elöntő víz okozott gondot. Lezárult egy korszak, nincs szükség apró pénzre. Mostantól kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Ezt meg lehet tenni az alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A fővárosi utcákról több mint 3000 parkoló automata tűnik el. Változtak viszont az árak is. A belvárosi A-zónában például az eddigi 600 helyett 800 forintot vonnak majd le a parkolásért óránként. Gigafogás, hatalmas harcsát fogtak ki a Tiszából. A hossza 265 cm volt, a súlyát 110 és 120 kg közé becsülték. A horgászok miután megmérték és fotózkodtak vele, visszaengedték a halat a folyóba. Itassuk a madarakat a kánikulában, kérje a Dunadráva Nemzeti Park. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet. Az itató kerüljön árnyékos vagy félárnyékos helyre, és ne érjék el a macskák. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszer termelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet.
1: Felfrissült a levegő, délután még érkezhetnek záporok, felhőszakadással kísért zivatarok térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A légmozgás estig többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz, később már megerősödhet a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29-30 fok körül alakul, késő estére 26 fok valószínű. Holnap egy újabb hidegfront hatására ismét eső érkezik, a Dunántúlon ehhez viharos szél is társul. Szombaton felhős, szeles idő ígérkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az aratás, országszerte ellenőriznek a revizorok, megnyílt a szolnoki szabad strand. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelynek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Egy 50 év körüli férfi lett rosszul szerda reggel a Cibakházi posta előtt, majd összeesett. A szoljon.hu információi szerint a bejelentés után a polgárőrök és a családsegítő szolgálat munkatársa azonnal a helyszínre siettek. Ellátták a férfi vérző sérülését, rögzítették a sérült karját, és a mentők megérkezéséig folyamatos kapcsolatban voltak az országos mentőszolgálattal. A mentők ezután a szolnoki hetén Szényi Géza kórház sürgősségi osztályára szállították a férfit további vizsgálatokra. A Cibakházi polgárőrség megköszönte a bejelentők gyors reagálását, valamint a mentők és a családsegítő szolgálat együttműködését. Elindultak a revizorok. Országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: 12 szabadtéri tűzhöz riasztották kedden a tűzoltókat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A katasztrófa védelem közölte, a legnagyobb károk Kisújszállás, Tiszabő és Tiszabura térségében keletkeztek. Kisújszállás közelében 2 hektárnyi növényzet és 3 hektár durumbúza égett le. Tiszabőn 5 hektáron pusztított a tűz, a lángok lakóházakat és egy erdősávot is veszélyeztettek, míg Tiszaburán 3 hektárnyi legelő és egy nyárfaültetvény kapott lángra. Emlékeztettek, hogy továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, és arra kérik a lakosságot, hogy tartsák rendben ingatlanaikat, mert az elhanyagolt, száraz területeken a tűz gyorsan tovább terjedhet. megnyílt a szolnoki Tiszaparti Szabadstrand, közölte a város. A természetes víz kedvelői ismét kijelölt és szabályozott körülmények között fürödhetnek a Tiszában, a strand azonban idén csökkentett szolgáltatásokkal működik. A biztonságról naponta, időjárástól függően 10 és 18 óra között vízőri szolgálat gondoskodik, emellett bójasor jelöli a biztonságos fürdőterületet és a hajózási útvonalat is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabadstrand használata saját felelősségre történik, ezért arra kérik a látogatókat, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Szolnokon, ahol átadták a Kálmándi Mihály díjakat is, olvasható a szoljon.hu-n. Az idei elismerést Tóth Sarolta szemész főorvos, Kislászló József házi gyermekorvos és Nagy Bana Zsanett egészségfejlesztő terapeuta vehette át. A díjjal a város azoknak a szakembereknek a munkáját ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a gyógyítás és az egészségmegőrzés területén. Az ünnepségen a város vezetése megköszönte az orvosok, az ápolók és valamennyi egészségügyi dolgozó elhivatott munkáját. A budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba látogatott a Vakok és Gyengénlátók Jász Nagykunszolnok vármegyei egyesületének csoportja. A szolnokinapló.hu azt írja, a program során több eredeti múzeumi tárgyat is kézbe vehettek, ami a látássérült látogatók számára különösen fontos élményt jelentett. A kiállítás a vendéglátás történetét mutatta be a 17. század végétől a 20. század végéig. Régi kávéházak, cukrászdák, szállodák és kereskedelmi eszközök segítségével. Az interaktív bemutatón történetekkel és korabeli használati tárgyakkal is megismerkedhettek. Egyre inkább teret nyer a sziesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
4: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átviseljék a kánikulát. Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
5: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tapancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország keleti részén még megnövekszik a gomoly felhőzet és sokfelé várható zápor, többfelé jelentős mennyiségű csapadékra készülhetünk. A mai nappali maximum hőmérséklet 22-25 fok között alakul, éjjel és hajnalban minimum 18 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt kívánok! Július 2-án csütörtökön sok boldogságot, kedves Ottók és ugyanezt kívánom a szülinaposoknak is. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Ebben a fél órában biztosan hozom a Savage Garden dalát, mindjárt a Bonbon zenél, de csak Zsárul és Ashanti közöse után. Always on time.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 2-án, az UFO világnapon. Azért ma, mert a történelem leghíresebb UFO észlelése, a Roswelli incidens, a feltételezések szerint 1947-ben ezen a napon kezdődött. A világnap célja az idegen létformák létezésére való figyelemfelhívás és a kormányzati titkolózások elleni tiltakozás. Ugye Steven Spielberg legújabb filmje is ezt a témát járja körbe. Mi pedig gurulunk is tovább egy Vanessa Amorosi slágerrel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM a legjobb zenék, keleten még eshet, végre felfrissült a levegő, részletes időjárás jelentés a hírek végén, fél hét lesz mindjárt, jó reggelt, a következő zene pedig a hírek után a Durán Durán dala lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az aratás. Már lehet igényelni a tanévkezdési támogatást. Hálapénz miatt kattant a bilincs. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 2-a van. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők. Mondta el rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásokban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek után jár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Hálapénz elfogadása miatt indult eljárás a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kardiológusa ellen. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, az orvost hétfőn érték tetten, amikor az egyik betegétől pénzt fogadott el az ellátásért cserébe. Az ügyben vesztegetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az orvos gyanúsítottként hallgatták ki, de annak a betegnek is felelnie kell, aki a kezelést követően hálapénzt adott. A kórház megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, és közölte, hogy a nyomozás során együttműködik a hatóságokkal. Továbbra is nyárias, ugyanakkor változékonyabb időjárás valószínű térségünkben. A következő napokban egy hidegfront hatására néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés. A csúcshőmérséklet eleinte még 32 és 35 fok között alakulhat, majd később inkább 27 és 30 fok közötti értékek válhatnak jellemzővé. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban növekedhet meg a komoly felhőzet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things in life.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Végre felfrissültünk egy picit a hidegfront után. A hidegfront egyébként a keleti ország részben még hozhat ma a nap első felében csapadékot, nyugaton már felszakadozik a felhőzet. 15-22 fok közötti a hajnal és a reggel, és 24, illetve 31 fok között alakul a maximum. Jön a következő a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül, egy duett B.O.B.-től és Bruno Mars-tól. Nothing on you.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra közeleg, úgyhogy jönnek július 2-a legfrissebb hírei, a következő órában pedig nosztalgiázunk majd a Jazz Magazzal.
2: Csepp a tengerben, itt földre ejt egy kósza csillag.
1: Valamint Robival és Kylie-val. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Már most nyári csúcson a vízfogyasztás. Fákat vágnak ki a Kisújszállási ligetben. Elindultak a revizorok. Országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják a közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tiszapüspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tiszajenőn, Tiszavárkonyban és Tiszavárkony szőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Veszélyessé vált fákat vágnak ki a Kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek aszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A kivágott fákat pótolni fogják. Jász-Nagykunszolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családíratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személy életútját. A pályaműveket december 20-áig várják. Lassú változás kezdődhet térségünk időjárásában, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A hőség ugyan fokozatosan mérséklődhet, de a nappali hőmérséklet még mindig többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Ezekből helyenként záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A front mögött kissé élénkebb északnyugati szél is kialakulhat.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Július 2. napján csütörtök van, az Ottók névnapja nekik, és a szülinaposoknak is jöhet egy köszöntő, egy pár szép szó üzenetben, Viber üzenetben, de hívni is lehet a 0620 55 55 155-öt. Maxim Navanta vagyok, és indítom Sheryl Koldalát, nem sokára jön még a tankcsapda is a Besten.
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 2-án csütörtökön. Robbie Williams és Kylie Minogue Kids című közöse folytatja a csütörtök reggelt, kettejük közül pedig, aki biztosan ott lesz az idei foci VB döntőjében, őt úgy hívják Robbie Williams, hiszen köztudottan nagy foci rajongó, és a döntő előtt énekli el majd a FIFA hivatalos dalát. A félidei showban pedig Madonna, Shakira és a BTS is föllép majd. Jó reggelt, jó utat, ha dugó vagy baleset van valahol, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Mindjárt fél nyolc, jöjjenek a legfrissebb hírek újból. Aztán Joe Batchelor és a Funky Groove, a hírek végén részletes időjárás jelentés, amit egyébként érzünk a bőrünkön. Szerencsére felfrissült a levegő, eltűnt a hőkupola, keleten még lehet kisebb eső, nyugaton felszakadozik a felhőzet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egyre inkább teret nyer a siesta. Történelmi mélyponton a Tisza vízállása. Villogó zebrák Törökszent Miklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indul. Inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a mínusz 299 cm-t. Miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder. Teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce, a Tisza és az Agyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasúcályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Új villogó gyalogátkelő helyeket alakíthatnak ki Törökszent Miklóson a sikeres próbaüzem után, írja a szoljon.hu. A városban egy olyan rendszer teszteltek, amely az aszfaltba épített villogó fényforrásokkal teszi jobban láthatóvá a zebrát a sötétben. Az első ilyen átkelő a Tenyői úton épül meg, a kivitelezési szerződést már aláírták. A megoldás jóval olcsóbb a piacon elérhető összetettebb okos zebráknál, ezért a későbbiekben további helyszíneken is alkalmazná a város. A fejlesztés elsősorban az önkormányzati kezelésű utakon valósulhat meg, a Magyar Közút kezelésébe tartozó szakaszokon pedig külön hozzájárulásra lesz szükség. Továbbra is nyárias, ugyanakkor változékonyabb időjárás valószínű térségünkben. A felforrósodott levegőben megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ezek helyenként erős széllökésekkel és intenzív csapadékkal is járhatnak. A hajnali órák frissebbek lehetnek. A szél a front átvonulását követően többfelé megélénkülhet. A magas UV-sugárzásra azonban továbbra is figyelni kell.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: 90 éve a mai napon született Hufi Géza.
1: Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek.
0: 104 éve ezen a napon született Pierre Cardin, francia divattervező. Boldog 75. születésnapot kívánunk Pataki Attilának, az Edda énekesének. Ma lenne 76 éves Jakab György, zeneszerző, énekes, a Neuton Família billentyűse. És 1961-ben, ha a mai napon született Sami Nasseri is, ő a Taxi főszereplője. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Zsolt írja, hogy a hetesen Zalakomár és Nagykanizsa között ágak vannak az úton, nagyon óvatosan közlekedjen mindenki. Köszönjük szépen, a tegnapi vihar az oka, és még ma is számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Részletek a hírekben, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például Sompoltól. És jön a tiltott szerelem is.
2: Fáj a szívében, ez tiltott szerelem, csak kínos engem.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az aratás. Már lehet igényelni a tanévkezdési támogatást. Hálapénz miatt kattant a bilincs. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 2-a van. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta el rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásokban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek utánjára, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Hálapénz elfogadása miatt indult eljárás a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kardiológusa ellen. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, az orvost hétfőn érték tetten, amikor az egyik betegétől pénzt fogadott el az ellátásért cserébe. Az ügyben vesztegetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az orvos gyanúsítottként hallgatták ki, de annak a betegnek is felelnie kell, aki a kezelést követően hálapénzt adott. A kórház megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, és közölte, hogy a nyomozás során együttműködik a hatóságokkal. Továbbra is nyárias, ugyanakkor változékonyabb időjárás valószínű térségünkben. A következő napokban egy hideg front hatására néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés. A csúcshőmérséklet eleinte még 32 és 35 fok között alakulhat, majd később inkább 27 és 30 fok közötti értékek válhatnak jellemzővé. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban növekedhet meg a komoly felhőzet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És egy friss közlekedési info autómentős Feritől, az Eger Szolnok Eger útvonalon ma katonai konvoj közlekedik a Kressz betartásával. Erre figyeljen mindenki, köszönjük szépen, hívható SMS Viber 0620-55-55-155, az a Jennifer Lopez indítja az órát, akit nem lehet Instagramon randira hívni ebben a témában, régi módi Get Right, 4 perc elmúlt 8, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Figyelem, nem megszokásból tervezzen útvonalat senki, és ne tervezzünk ma az M51-essel, amit lezártak a munkaidő végéig növényzetgondozás és burkolatjel festés miatt. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re, mindjárt jön a KLF slágere Justified and Ancient, de csak Sean Paulé után érkezik a Bibi Burnin a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Annak, hogy nincs kánikula és hogy felfrissült a levegő, ára van a tegnapi és a mai viharok, mert hogy ma is jönnek záporok, zivatarok, felhőszakadással. Részletek a hírekben, aztán szól egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Desirétől. Mindjárt 8:30, jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Már most nyári csúcson a vízfogyasztás. Fákat vágnak ki a kisújszállási ligetben. Elindultak a revizorok. Országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
1: Már most elérte a nyári csúcsot a vízfogyasztás a Tiszamenti regionális vízművek szolgáltatási területén, írják a közösségi oldalukon. Az elmúlt napokban annyi ivóvíz fogyott, mint amennyit általában a legmelegebb júliusi és augusztusi időszakban mérnek. A lakosság átlagosan 20%-kal több vizet használt a szokásos hétvégi mennyiségnél, Tiszapüspökiben pedig 70%-os emelkedést tapasztaltak. Tiszajenőn, Tiszavárkonyban és Tiszavárkony szőlőben 41, Vezsenyen pedig 38%-kal nőtt a fogyasztás. Veszélyessé vált fákat vágnak ki a kisújszállási Erzsébet királyné ligetben, írja a szoljon.hu. A városvezetés szerint az elmúlt évek aszályai és a fák állapotának romlása miatt a beavatkozás elkerülhetetlenné vált. Korábban több alkalommal is kiszáradt fák dőltek a futókörre viharok idején. A kivágott fákat pótolni fogják. Jász-Nagykunszolnok vármegyéhez kötődő családok és személyek történetét bemutató pályázatot hirdetett az Abanovák Agóra Kulturális Központ és a Vármegyei Levéltár. Az Agóra honlapján elérhető a Mesélő Felmenők című felhívás. Olyan munkákat várnak, amelyek hiteles dokumentumok, családíratok, visszaemlékezések vagy levéltári kutatások alapján dolgozzák fel egy család vagy egy személy életútját. A pályaműveket december 20-áig várják. Lassú változás kezdődhet térségünk időjárásában, de a nyár továbbra is meghatározó marad. A hőség ugyan fokozatosan mérséklődhet, de a nappali hőmérséklet még mindig többnyire 28 és 31 fok között alakulhat. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Ezekből helyenként záporok és zivatarok alakulhatnak ki. A front mögött kissé élénkebb északnyugati szél is kialakulhat.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek a fókuszban ma reggel is, sőt a nap 24 órájában itt a Besten, konkrétan az ezredforduló, mert hogy 1999 és 2000 az az időszak, egyrészt amikor a Destiny's Child Say My Name című dala megjelent, másrészt amikor a 18 éves Beyoncé megismerkedett Jay-Z-vel, és elkezdtek barátkozni. Egy másfél évig csak barátok voltak, aztán 2002-ben a Bonnie and Clyde című közösük megjelenésekor már egyértelmű volt, hogy egy párt alkotnak, bár még akkor is tagadták ezt. Végül 2008-ban házasodtak össze. Egyébként még több részlet kiderülhet akár erről is, ugyanis egy új dokumentumfilm sorozat mutatja be Jay-Z életét és pályafutását. A 8 részes dokusorozat idén ősszel debütál az HBO műsorán. Jó reggelt, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra, jönnek a legfrissebb hírek, 9 után pedig biztosan szól George Michael dala. És itt lesz Curtis Charlie-val. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Ha dugó, baleset van, ide várom a közlekedési infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egyre inkább teret nyer a siesta. Történelmi mélyponton a Tisza vízállása. Villogó zebrák Törökszent Miklóson. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Egyre inkább teret nyer a siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta a rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
2: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indul inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Történelmi mélypontra süllyedt a Tisza vízállása Szolnoknál. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a folyó kedden elérte a tavaly mért negatív rekordot, a mínusz 299 cm-t, miközben korábban ilyen alacsony vízszint inkább augusztusban volt jellemző. Az alacsony vízállás miatt egyre nagyobb területen bukkan elő a meder, teljes egészében látható a Tisza hídnál lévő vízmérce, a Tisza és az Agyva torkolatánál pedig egyre több kő emelkedik ki a folyóból. Idén már májusban előkerültek a törökkori híd maradványai, valamint bőgős hajók és vasúcályok roncsai is. A tartósan alacsony vízszint a régészek szerint is aggasztó, miközben a folyó vízállása hetek óta alig változik. Új villogó gyalogátkelő helyeket alakíthatnak ki Törökszent Miklóson a sikeres próbaüzem után, írja a szoljon.hu. A városban egy olyan rendszert teszteltek, amely az aszfaltba épített villogó fényforrásokkal teszi jobban láthatóvá a zebrát a sötétben. Az első ilyen átkelő a Tenyői úton épül meg, a kivitelezési szerződést már aláírták. A megoldás jóval olcsóbb a piacon elérhető összetettebb okos zebráknál, ezért a későbbiekben további helyszíneken is alkalmazná a város. A fejlesztés elsősorban az önkormányzati kezelésű utakon valósulhat meg, a Magyar Közút kezelésébe tartozó szakaszokon pedig külön hozzájárulásra lesz szükség. Továbbra is nyárias, ugyanakkor változékonyabb időjárás valószínű térségünkben. A felforrósodott levegőben megnő a záporok és zivatarok kialakulásának esélye. Ezek helyenként erős széllökésekkel és intenzív csapadékkal is járhatnak. A hajnali órák frissebbek lehetnek. A szél a front átvonulását követően többfelé megélénkülhet. A magas UV-sugárzásra azonban továbbra is figyelni kell.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt, július 2-án csütörtökön, sok boldogságot kívánok a névnapos Ottóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 4 perc elmúlt 9, Maxim Levente vagyok. Indítom a Dark Souls dalát Barbra Streisand, ebben az órában pedig még olyan előadókkal is találkozhatunk, mint Shakira, TLC, a Spice Girls, Eve és Gwen Stefani, vagy a Five.

like a DJ. So listen, what

0: Best FM a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról, a hármas főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szihalom nyugati határában baleset történt, a főutat lezárták. Árokba hajtott és felborult egy autó 73-as főúton Csopak és Veszprém között az 5-ös kilométernél. A rendőrség félpályás zárás mellett vizsgálja a baleset körülményeit, a 7-es főúton pedig a vihar miatt Zalakomár és Nagykanizsa között levelek, faágak kerültek az útra, úgyhogy óvatosan. Ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re, a TLC szól közben.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, hála a jó égnek, felfrissült a levegő, de a frissességnek ára van. A tegnapi viharok villámárvizeket és hát nagyon sok kárt okoztak, és még ma is fizetünk a hőkupola végéért. Újabb záporok, zivatarok, heves felhőszakadások érkezhetnek napközben, és érkeznek egymás után a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei is. A folytatás

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit, de főleg a 90-es évek elejé dalokat még Walkman-en hallgattuk. Több mint 4 évtizedes az eszköz, amely forradalmasította a zenehallgatás élményét. Először azért hozták létre, mert a Sony társalapítója zenét szeretett volna hallgatni a hosszú repülőutakon. Az első immár kereskedelmi céllal gyártott Sony Walkman modell a TPS-L2 1979-ben július 1-én került piacra, és hatalmas sikert

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A klasszikus One Man Band, azaz egy személyes zenekar, mert hogy multiinstrumentalista, dalszerző, énekessel van dolgunk, Lenny Kravitz személyében, ő is itt lesz. És Ákos is, akinek jobbulást kívánunk.
2: Nem is tudod, milyen vagy, mi megmutatlak önmagadnak.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az aratás. Már lehet igényelni a tanévkezdési támogatást. Hálapénz miatt kattant a bilincs. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 2-a van. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködők és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők. Mondta el rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körűen ki kell terjednie a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittos vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Szolnokon a rendkívüli települési tanévkezdési támogatás a július 1-től augusztus 31-ig tartó időszakban igényelhető, tudatta a város. A segítséget azok a szolnoki lakóhelyen rendelkező, gyermeküket saját háztartásokban nevelő szülők vagy törvényes képviselők kérhetik, akiknek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 170 ezer forintot. A támogatás azok után a gyermekek utánjár, akik szeptemberben alap- vagy középfokú tanulmányaikat kezdik vagy folytatják. Az összeg gyermekenként 10, 15 vagy 20 ezer forint lehet a család jövedelmétől függően. A kérelmet személyesen, postai úton vagy elektronikusan is be lehet nyújtani. Hálapénz elfogadása miatt indult eljárás a szolnoki Hetényi Géza kórház egyik kardiológusa ellen. A rendőrségtől a szoljon.hu megtudta, az orvost hétfőn érték tetten, amikor az egyik betegétől pénzt fogadott el az ellátásért cserébe. Az ügyben vesztegetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az orvos gyanúsítottként hallgatták ki, de annak a betegnek is felelnie kell, aki a kezelést követően hálapénzt adott. A kórház megerősítette, hogy a kardiológiai osztály egyik orvosával szemben történt rendőri intézkedés, és közölte, hogy a nyomozás során együttműködik a hatóságokkal. Továbbra is nyárias, ugyanakkor változékonyabb időjárás valószínű térségünkben. A következő napokban egy hideg front hatására néhány fokkal mérséklődhet a nappali felmelegedés. A csúcshőmérséklet eleinte még 32 és 35 fok között alakulhat, majd később inkább 27 és 30 fok közötti értékek válhatnak jellemzővé. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban növekedhet meg a komoly felhőzet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Többek között az egykori álompár mindkét tagjától, Britney és Justin Timberlake is hallható, de csak is Kelly Clarkson után a Since You Been Gone-nal indulunk, 5 perccel múlt 10. Jó utat, jó munkát, jó pihenést azoknak, akik a héten töltik a szabadságukat. Hívható SMS Viber számunk 20-as 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Arra bátorítok minden zuhany alatt éneklőt, hogy próbálja ki ugyanezt közterületen is. Ott ugyanis nagyobb a potenciál abban, hogy felfedezik az embert. Ez pontosan így történt Sola Amával is, akit egy metroállomáson hallott menedzsere, és rögtön lemezszerződést ajánlott neki. You're the one I love.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A munkaidő végéig lezárták az M51-es, M5-ös, M0-ás közötti szakaszát, az M0-ás felé vezető oldalról van szó. Több helyen is dolgoznak az M5-ösön, Szeged felé, Kecskemét térségében és Úcsánál is lelassul a haladás. Az M1-esen pedig Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevés a víz a halastavakban. A földrengések után 8 nappal is találtak túlélőt a romok alatt Venezuelában. Enyhült a nagy-nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúrai és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátas halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igen csak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Katonai konvoj közlekedik a Szolnok-Eger-Szolnok útvonalon. Technikai eszközöket csoportosítanak át. A menet a Szolnok-Jászladány-Zagyvarékas-Heves-Tenk-Dormánd-Maklár-Eger útvonalon, majd Egerből Szolnokra ugyanerre halad délután 4-ig. A honvédség kéri, hogy a katonai járművek közelében óvatosan haladjanak. Ismét túlélőre pukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódi alól. Az ország északi részét múlt szerdán rázta meg 7,2-es és 7,5-es erősségű rengés. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11000 sérültje van. Az érintett térségekben több mint 26000 mentőt és 17000 önkéntest vezényeltek ki. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek, például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyerekprogramokkal kirakodó vásárral is készülnek a Tiszaparton. A Tiszacsegei halászléfesztivált 18. alkalommal rendezik meg. A felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Eleinte kevesebb, aztán egyre több helyen számíthatnak majd csapadékra, főleg az ország keleti részén jöhet zápor, zivatar. A szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, néhol viharos. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek, a legnagyobb eséllyel északkeleten. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes délelőttöt, jó utat, jó munkát kívánok többek között Zitának is, aki a munkahelyén hallgat minket interneten, Erdélyben, Székelyföldön. Ájájó Rapture, ez az óraindító dal, de zenél nem sokára a Hooligans, itt lesz a 4-es Street, Spike és a Maroon 5 is. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék. Már a hétvégére hangol egy picit minket Kenny Williams, szól a Saturday, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Az ezredforduló legjobb dalai pedig mixben jönnek ma is a Night Shift-ben, a Best FM esti mix műsorában 6 és 8 között. 6-tól a lemezjátszóknál a házigazda White Boy, 7-től DJ Miller.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hírek. Az M5-ösön több helyen is dolgoznak a Szeged felé vezető oldalon. Az M0-ás és az Ócsai csomópont között, távolabb pedig Kecskemét térségében is, mindkét helyen lassabb a haladás. A 3-as főúton korábban Füzesabony és Mezőkövest között Szihalom nyugati határában baleset történt, a főútnak az a szakasza továbbra is teljesen le van zárva. Jó utat, óvatosan, ha a dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Végre fellélegezhettünk a folytogató forróságból, de még ma is jöhetnek záporok, zivatarok, akár.

0: hevesebb felhőszakadás is. Részletes időjárás jelentés a Deles hírek végén, aztán Majoros Rita indítja a délutánt Eminem és Dido közös dalával. Szól már is a Stan, a Besten. További kellemes napot, jó étvágyat az ebédhez. Mákszem Levente vagyok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
1: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 400 ezer gyerek kaphat iskolakezdési támogatást. Súlyos légitámadás érte Kijevet, kicsit enyhült a hőség, akár zivatarok is jöhetnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, számolt be a kormány döntéséről a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az összesen 100 ezer forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinek jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő tartósan beteg súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja az államkincstár. A második részletet novemberben utalvány formájában adják. Az adómentes támogatás mintegy 400 ezer gyerek számára könnyítheti meg az iskolakezdést. Tömeges orosz rakéta és drón támadás érte éjjel Kijevet. A csapásokban 13-an meghaltak, köztük civilek is, több mint 80-an pedig megsebesültek. Megrongálódott egy mentőállomás, egy benzinkút, a biokémiai intézet, egy szálloda és több családi ház is. A mentés tart, a romok alatt túlélőket és további áldozatokat is találhatnak. Ismét túlélőre bukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódi alól. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11 ezer sérültje van. Feketén beszerzett árukra, illegális munkásokra, fiktív számlákra bukkant a NAV kőbányán. Az ellenőrök 3 raktárban is razziáztak. Lefoglaltak játékokat, élelmiszereket, mosószereket, piperecikkeket, táskákat és ruhákat is. Az érintett cégek nem tudták igazolni, honnan származnak az áruk. A raktárakra nem volt bérleti szerződés, és volt, hogy a dolgozókat sem jelentették be, egyikük tartózkodási engedéllyel le is járt. Úgy tűnik, vége a nagy hőségnek, hamarosan záporok, zivatarok is érkezhetnek. Mindjárt mondom is a részleteket a várható időjárásról. Elő-elő bújik a nap, de felhők is lesznek az égen, és egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, leggyakrabban keleten. Néhol felhőszakadás sem kizárt. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Késő este 19-25 fok valószínű. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Szombaton marad a gomoly felhős napos idő, esetleg egy-egy záporral 25-30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délután, kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok, velem tartanak ma is. Remélem, hogy van néhány órájuk, amiben isteni zenéket tudnak hallgatni, akár munka közben, akár menet közben, akár csak úgy, jó kedvükben. Itt lesz a Faith No More és az Easy, de jön a BSV is, most pedig Eminem Dido-val indítja a délutánt. Jön a Stan!
0: Best

Sport. Best FM a legjobb zenék. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Egy picit, talán enyhébbet, mint tegnap. Egy nagyon-nagyon picit fellélegezhetünk. Legalábbis itt Budapesten szerintem még mindig nagy a forróság. Itt azért a legtöbb helyen nem esett az eső. Én mondjuk bevallom őszintén azért örültem volna. Na de önöknél milyen volt a tegnapi éjszaka akár? Picit lehűlt, van egy kis fellélegzés. Remélem, hogy így van, és így tudják hallgatni ma délután a Best FM legjobb zenét. Hiszen ma is hozom a 90-es és a 2000-es évek nagy kedvenceit, például Stinget, Shabamival érkezik a Desert Rose. Hamarosan Jessie J is énekel, jön a Domino, nem sokára hozom a napkérdését, közlekedési információkat, de előtte egy kis instant nyár. DJ Jessie Jeff és The Fresh Prince Della, ez a Summertime a Best FM-en. Please.

0: Best FM a legjobb zenék, ma is legyünk útitársak, bármit látnak az ország útjain, bármerre járnak kelnek, jöhet az info 0620-55-55-155-re, lehet üzenetet írni, SMS-t, Viber üzenetet, de akár fel is lehet hívni. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak, ma Szeged felé, az M0-ás és a 30-as Ócsa csomópont között, és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is sávzárások és erős forgalom van, úgyhogy torlódásra kell készülni. Én pedig készülök az önök üzeneteire is, szóval 0620-55-55-155. Jöhetnek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy szörnyű látomás,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Avril Lavigne és a Skater Boy. Vagy a jetlag és a karszalagok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Bevezetik az iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak. Elindult a Gyesev új Intercity motorvonat flottájának gyártása. Enyhült a hőség, de azért meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a 100 000 forintra minden olyan tanuló jogosult lesz, akinek rászorultságát az állam már megállapította. A támogatást megkapják többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások vagy az egyszülős családokban nevelkedők. Az első 50 000 forintot augusztus 24-ig utalja az államkincstár. A második részletet novemberben utalvány formájában adják. Az intézkedés mintegy 400 000 gyermek iskola kezdését segíti. Elkezdték gyártani a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottáját, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az első jármű év végére meg is érkezhet Magyarországra. Az új motorvonatok egy része várhatóan jövő év második felében, a teljes flotta 2028 nyarán állhat forgalomba. Az ötrészes óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a jövőben a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalon közlekednek majd. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: A felhők mellett hosszabb, rövidebb időre kisüthet a nap. Eleinte kevesebb, aztán egyre több helyen számíthatnak majd csapadékra, főleg az ország keleti részén jöhet zápor, zivatar. A szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, néhol viharos. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek, a legnagyobb eséllyel északkeleten. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután mindenkinek, egy óra után is lassan 5 perccel, én Majoros Rita vagyok ebben az órában is, csak azért vagyok itt, hogy önök jól érezzék magukat, és hallgassanak Kim Mazelt, vagy Jennifer Lopez, vagy éppen Nana Lolli slágerét, de Avril Lavigne egyik legelső dalával már nyitom is az órát, jön a Skater Boy. Csodás csütörtököt mindenkinek!
0: Best FM!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Asztal alatt összeér a lábunk. Tudom, jól túl sokat vártunk. Lehetne egy felfedezésünk.

Best FM-ben a legjobb zenék. Már meg is hoztam a nap kérdését, így egy óra után egy kicsivel. Arra gondoltam, hogy kinek mi az a tárgy az otthonában, ami gyakorlatilag használhatatlan, de valamiért mégis ott tartjuk őket, vagy éppen gyűjtjük őket. Ilyenre gondolok, hogy VHS kazetták, amiket például már nem tudunk hol lejátszani, nálam ilyenek például a CD-k, de nincs is CD lejátszom. Szóval valami ilyen nagyon hasznos dolgokra, vagy egy régi írógép, amit már egyébként sem lehet használni, és valószínűleg nem is használnám semmire. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonlók, de ott vagyok a Facebookon is, az Instagramon is. Várom a válaszokat, a kommenteket. Kim Mazel pedig jön, és elhozza a fiatalságunkat. Young Hearts Run Free, itt a Best of

0: Tesztefem a legjobb zenék. Simply Red, In the Toilet of Love. Hát ilyen dalokkal kísérem önöket végig az útjukon is, akárhol is járnak az országban, és természetesen közlekedési információkat is hozok. Budapestről is hoztam egyet, hiszen Laci írt, hogy a Tököli úton baleset történt a keleti pályaudvarnál, úgyhogy ott is kell figyelni, illetve van egy kis fennakadás a Bach csomópontban, ezt több hallgató is írta, de onnan nem érkezett balesetről hír, és ez maradjon is így. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek még az üzenetek. Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tatta és Bíjatorbágy között, szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, különösen Tata, Tatabánya és Óbarok térségében torlódtak fel az autók, mindenképpen hosszabb menetidővel kell számolni. 0620 55 55 155, még egyszer ez a számunk, ha bárkinek útinfója van, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Van kedvük Indiába utazni velem? Hát a következő, vagyis a hírek után következő néhány percben ezt megtehetik, hiszen mindjárt 2 óra, meghallgatjuk a friss híreket, aztán érkezik a Punjabi MC. Zenél nekünk Beri, és itt lesz az Ébredj velem.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kikapcsolták az arcfelismerést a kórházi kamerákon, halászlé fesztivált tartanak szombaton Tiszacseggén. Főleg keleten jöhetnek majd záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Alaposan megtépázták az országot tegnap a viharok, a tűzoltókat több mint 520 helyen vetették be. Budapesten és valamennyi vármegyében szükség volt rájuk. Főként kidőlt fák, letört ágak, villámárvizek, elöntött pincék miatt hívták őket. A legtöbb riasztás Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett, tudta meg a katasztrófa védelemtől az Infostart. Az áramellátás összesen 1250 fogyasztónál akadozott. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán azt írta, mától az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti, mondta a rádiónknak Tim Melede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások, és főként a Dunántúli völgyzáró gátas halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a víz utánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacseggén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyerekprogramokkal, kirakodóvásárral is készülnek a Tiszaparton. Elő-elő bújik a nap, de felhők is lesznek az égen, és egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, leggyakrabban keleten. Néhol felhőszakadás sem kizárt. A hőmérséklet általában 26-31 fokig emelkedik. Késő este 19-25 fok valószínű. Holnap sok napsütés várható, de elszórtan záporok, zivatarok is jöhetnek. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Szombaton marad a gomoly felhős napos idő, esetleg egy-egy záporral 25-30 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 5 perccel, továbbra is szép csütörtököt, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Na, jöhet egy kis utazás Indiába, ahogy már az előző óra végén beígértem. Isteni hangulat, remek illatok, ízek és egy remek Punjabi MC dal. Remélem, hogy velem utaznak egész órában, sőt egész délután.
0: Best FM.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék. Rácz Gergő és Cici dalát hallottuk. Ja nem, ez volt a címe, a Spice Girls, mindjárt hozza a világ talán egyik legéletigellőbb dalát, de előtte felteszem a nap kérdését. Mi az a tárgy otthon, amire igazából egyáltalán nincs szükség, sőt már lehet, hogy nem is tudjuk őket használni, vagy tudjuk használni, de mégis ott van az otthonunkban. Na nézzük, miket írtak a hallgatók. Azt írja Réka, Bud Spencer és Terencia VHS és DVD filmek, már egyáltalán nem tudjuk őket lejátszani. Plusz van egyébként egy hangfalunk is, sőt egy hangfal szett, amit nem tudunk semmivel összekapcsolni, egyáltalán már nem is működik. Óriási, de valahogy mégis ott van a nappali közepén. Balázs azt írja, van egy fióknyi kábelem, majd csak jó lesz valamire jegyében, de évek óta ott áll, és még mindig nem jó semmire. 0620, szerintem egyébként minden magyar háztartásban van egy ilyen fiók. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide jöhetnek még hasonló üzenetek, mellé pedig egy igazán pörgős, tele energiával dal. Ez a Spice Girls és a Spice Up Your Life délutáni kávé elé, mellé, vagy akár helyett. Már jönnek is a csajok a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok mindenkinek, azért ma sincs hideg, úgyhogy vigyázzunk egymásra, vigyázzunk az utakon, ha egy picit több megállót kell tartani, frissíteni, teljesen rendben van. Írt Tamás, hogy a Margit körút Fényes Elek utca kereszteződésében baleset történt, ez ugye a Széna tér és a Mehvát liget közötti szakasz, úgyhogy ott kell figyelni. Aztán erős a forgalom az M1-esen továbbra is, és Budapest felé Tata és Biatorbágy között szakaszos lassulás, torlódás van. Baleset történt az M5-ösön, Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon, a 97-es kilométernél a belső sávba terelik az autókat, és az arra autózók legalább 3-4 kilométeres torlódásra készüljenek. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. A folytatásban is ide várom az útinfókat. Az M51-es autóút, M1-es autópálya felé vezető oldalát lezárták a mai napra, a munkaidő végéig, mert növényzet gondozási, valamint burkolat festési munkákat végeznek. Az M5-ös autópályáról sem Szeged felől, sem Budapest felől nem lehet ráhajtani az autóútra, valamint az 5-ös főútról sem hajthatnak fel az M51-es autóútra, az M0-as autóút felé. A terelőút az M5-ös autópályán közlekedők számára az M0, M5 csomópontján történik, illetve az 5-ös főúton utazóknak az M0-as autóút csomópontja került kijelölésre, legalábbis a mai napon. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer várom az útinfókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az aratás. Országszerte ellenőriznek a revizorok. Megnyílt a szolnoki szabad strand. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelynek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térségi vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírtő világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton,

0: alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Egy 50 év körüli férfi lett rosszul szerda reggel a Cibakházi posta előtt, majd összeesett. A szoljon.hu információi szerint a bejelentés után a polgárőrök és a családsegítő szolgálat munkatársa azonnal a helyszínre siettek. Ellátták a férfi vérző sérülését, rögzítették a sérült karját, és a mentők megérkezéséig folyamatos kapcsolatban voltak az országos mentőszolgálattal. A mentők ezután a szolnoki heti Szényi Géza kórház sürgősségi osztályára szállították a férfit további vizsgálatokra. A Cibakházi polgárőrség megköszönte a bejelentők gyors reagálását, valamint a mentők és a családsegítő szolgálat együttműködését. Elindultak a revizorok. Országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos minden szabályt betartanak el.
1: 12 szabadtéri tűzhöz riasztották kedden a tűzoltókat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A katasztrófa védelem közölte, a legnagyobb károk Kisújszállás, Tiszabő és Tiszabura térségében keletkeztek. Kisújszállás közelében 2 hektárnyi növényzet és 3 hektár durumbúza égett le. Tiszabőn 5 hektáron pusztított a tűz, a lángok lakóházakat és egy erdősávot is veszélyeztettek, míg Tiszaburán 3 hektárnyi legelő és egy nyárfaültetvény kapott lángra. Emlékeztettek, hogy továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, és arra kérik a lakosságot, hogy tartsák rendben ingatlanaikat, mert az elhanyagolt, száraz területeken a tűz gyorsan tovább terjedhet. Megnyílt a szolnoki Tiszaparti szabadstrand, közölte a város. A természetes víz kedvelői ismét kijelölt és szabályozott körülmények között fürödhetnek a Tiszában, a strand azonban idén csökkentett szolgáltatásokkal működik. A biztonságról naponta, időjárástól függően 10 és 18 óra között vízőri szolgálat gondoskodik, emellett bójasor jelöli a biztonságos fürdőterületet és a hajózási útvonalat is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabadstrand használata saját felelősségre történik, ezért arra kérik a látogatókat, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Szolnokon, ahol átadták a Kálmándi Mihály díjakat is, olvasható a szoljon.hu-n. Az idei elismerést Tóth Sarolta szemész főorvos, Kis László József házi gyermekorvos és Nagy Bana Zsanett egészségfejlesztő terapeuta vehette át. A díjjal a város azoknak a szakembereknek a munkáját ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a gyógyítás és az egészségmegőrzés területén. Az ünnepségen a város vezetése megköszönte az orvosok, az ápolók és valamennyi egészségügyi dolgozó elhivatott munkáját. A Budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba látogatott a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egyesületének csoportja. A szolnokinapló.hu azt írja, a program során több eredeti múzeumi tárgyat is kézbe vehettek, ami a látássérült látogatók számára különösen fontos élményt jelentett. A kiállítás a vendéglátás történetét mutatta be a 17. század végétől a 20. század végéig. Régi kávéházak, cukrászdák, szállodák és kereskedelmi eszközök segítségével. Az interaktív bemutatón történetekkel és korabeli használati tárgyakkal is megismerkedhettek. egyre inkább teret nyer a Siesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indul inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átviseljék a kánikulát. Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitató tálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután küves területre lefolytatni. Ilyenkor energiában nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország keleti részén még megnövekszik a gomoly felhőzet és sokfelé várható zápor, többfelé jelentős mennyiségű csapadékra készülhetünk. A mai nappali maximum hőmérséklet 22-25 fok között alakul, éjjel és hajnalban minimum 18 fok lehet.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Kellemes csütörtök délután, én Fodor Attila vagyok. 88-ban ilyenkor Michael Jackson Bad nagylemezéről már az 5. dal vezeti a listánkat. Nálunk pedig érkezik majd a legenda, de érkezik majd Whitney Houston is, ahogy Subbase Monster is, meg most Nelly sikere. A Hot in Here-rel kezdem a délutánt.
6: 102.4 Veszte fel.

Kicsit elköszönhetünk a kánikulától, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hideg front érkezik, általában napos időnk lesz, időnként felhő átvonulásokkal, csak elszórtan lehetnek majd záporok. Az erős szél viharos lökésekkel társul majd, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul a térségben. Szombaton szeles napunk lesz, a napos idő mellett időnként gomoly felhő képződése is számítani kell, csak egy-két helyen lehet jelentéktelen zápor. A kora reggeli időszakban is már 20 fok alatt lesz a hőmérséklet, napközben pedig 28 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap sok napsütése lehet számítani, ám a megnövekedett gomoly felhőzetből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk marad az észak-nyugati szél, 27 fok lehet a csúcs, és most még úgy tűnik, hogy a jövő hét is 30 fok alatti hőmérsékleteket hoz majd a térségbe. Ma lenne 90 éves Hofi Géza, humorista, színész, énekes, mert hogy kiválóan is énekelt. Sokszor lehetett hallani, főleg a házi bulikban a Próbálj meg lazítani dalt tőle, de azon a lemezen együtt dolgozott Kovács Katival és Kós Jánossal is többek között. És ezekben a napokban, 1979-ben adta ki a Sony az első Walkman-t. A 30 éves karrierje során a kis eszközből közel 400 millió példányt adtak el. A Walkman megváltoztatta a zene hallgatási szokásokat, hogy aztán a 90-es években átadja a terepet a Discmannek, majd az MP3 lejátszónak, az iPodnak, manapság pedig elég csak a telefont magunkkal vinni, és tömérdek zenét tudunk hallgatni. Most épp

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Best
1: FM. Szia, mamám, rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál Mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza Csorgó Tisza Kécskén szombaton 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza Csorgó 11-kor indul. A Szabadstrandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú Lány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Most 50 Cent jön a Candy Shop-pal a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavárkony szőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek, Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyő-Telek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pécs és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albert Jézsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, a 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. A 90-es évek sztárjai álltak össze a következő dalban, Love Message.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zajlik az aratás. Országszerte ellenőriznek a revizorok. Megnyílt a szolnoki szabad strand. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje vesz részt, amelynek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térségi vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
2: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
1: Egy 50 év körüli férfi lett rosszul szerda reggel a Cibakházi posta előtt, majd összeesett. A szoljon.hu információi szerint a bejelentés után a polgárőrök és a családsegítő szolgálat munkatársa azonnal a helyszínre siettek. Ellátták a férfi vérző sérülését, rögzítették a sérült karját, és a mentők megérkezéséig folyamatos kapcsolatban voltak az országos mentőszolgálattal. A mentők ezután a szolnoki hetény Géza kórház sürgősségi osztályára szállították a férfit további vizsgálatokra. A Cibakházi polgárőrség megköszönte a bejelentők gyors reagálását, valamint a mentők és a családsegítő szolgálat együttműködését. Elindultak a revizorok. Országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
3: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak-e.
1: 12 szabadtéri tűzhöz riasztották kedden a tűzoltókat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A katasztrófa védelem közölte, a legnagyobb károk Kisújszállás, Tiszabő és Tiszabura térségében keletkeztek. Kisújszállás közelében 2 hektárnyi növényzet és 3 hektár durumbúza égett le. Tiszabőn 5 hektáron pusztított a tűz, a lángok lakóházakat és egy erdősávot is veszélyeztettek, míg Tiszaburán 3 hektárnyi legelő és egy nyárfaültetvény kapott lángra. Emlékeztettek, hogy továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, és arra kérik a lakosságot, hogy tartsák rendben ingatlanaikat, mert az elhanyagolt, száraz területeken a tűz gyorsan tovább terjedhet. megnyílt a szolnoki Tiszaparti Szabadstrand, közölte a város. A természetes víz kedvelői ismét kijelölt és szabályozott körülmények között fürödhetnek a Tiszában, a strand azonban idén csökkentett szolgáltatásokkal működik. A biztonságról naponta, időjárástól függően 10 és 18 óra között vízőri szolgálat gondoskodik, emellett bójasor jelöli a biztonságos fürdőterületet és a hajózási útvonalat is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabadstrand használata saját felelősségre történik, ezért arra kérik a látogatókat, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat. Semmelweis nap alkalmából köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Szolnokon, ahol átadták a Kálmándi Mihály díjakat is, olvasható a szoljon.hu-n. Az idei elismerést Tóth Sarolta szemész főorvos, Kislászló József házi gyermekorvos és Nagy Bana Zsanett egészségfejlesztő terapeuta vehette át. A díjjal a város azoknak a szakembereknek a munkáját ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a gyógyítás és az egészségmegőrzés területén. Az ünnepségen a város vezetése megköszönte az orvosok, az ápolók és valamennyi egészségügyi dolgozó elhivatott munkáját. A budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba látogatott a Vakok és Gyengénlátók Jász Nagykunszolnok vármegyei egyesületének csoportja. A szolnokinapló.hu azt írja, a program során több eredeti múzeumi tárgyat is kézbe vehettek, ami a látássérült látogatók számára különösen fontos élményt jelentett. A kiállítás a vendéglátás történetét mutatta be a 17. század végétől a 20. század végéig. Régi kávéházak, cukrászdák, szállodák és kereskedelmi eszközök segítségével. Az interaktív bemutatón történetekkel és korabeli használati tárgyakkal is megismerkedhettek. Egyre inkább teret nyer a sziesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
4: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
1: Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átviseljék a kánikulát. Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
5: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatótálakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután hüves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni.
1: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország keleti részén még megnövekszik a gomoly felhőzet és sokfelé várható zápor, többfelé jelentős mennyiségű csapadékra készülhetünk. A mai nappali maximum hőmérséklet 22-25 fok között alakul, éjjel és hajnalban minimum 18 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Az időjárás segítségével és zenében is felfrissülünk. A stúdióban most Fodor Attila üdvözlet. Érkezik majd Cardinal Official és Akon dala. Itt lesz a Nox, valamint a Stars on 54 sikere is az 54 című filmből. Most viszont Sophie Ellis Bextor egy másik diszkó sikerrel, a Get Over You-val.
0: 102.4 Best FM.

Kánikulától 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hidegfront érkezik, általában napos időnk lesz, időnként felhő átvonulásokkal, csak elszórtan lehetnek majd záporok. Az erős szél viharos lökésekkel társul majd, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul a térségben. Szombaton szeles napunk lesz, a napos idő mellett időnként gomoly felhő képződése is számítani kell, csak egy-két helyen lehet jelentéktelen zápor. A kora reggeli időszakban is már 20 fok alatt lesz a hőmérséklet, napközben pedig 28 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap sok napsütése lehet számítani, ám a megnövekedett gomoly felhőzetből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk marad az észak-nyugati szél, 27 fok lehet a csúcs, és most még úgy tűnik, hogy a jövő hét is 30 fok alatti hőmérsékleteket hoz majd a térségbe. Ezen a napon született és most ünnepelne Jakab György, a Neoton família tagja. Most van a születésnapja Pataki Attilának, az Edda Front emberének, és ekkor született a Farm dobosa is, Ray Boulter is. A liverpooli csapat legjobbja a 90-es All Together Now volt. De ma van a születésnapja Mooney Love-nak is, az angol rapper 90-ben ért el legjobb eredményét egy feldolgozással, az It's a Shame-el. Ez is rendszeresen hallható itt a 102.4

102.4 Best FM a legjobb zenék. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál Mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza Csorgó Tisza Kécskén szombaton 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza Csorgó 11-kor indul. A Szabadstrandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyhajú Lány, Omega Music, Elsánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Talos Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a Piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncázzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Kassa Tibiék, vagyis a Krisztál hallható már is, vigyázz rám a legjobb zenék között!

92.4 Best FM a legjobb zenék. A Tiszavárkony szőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek, Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsa-Telep felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyő-Telek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pély és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albert Jézsán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, a 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. Ez a dal már akkor is kitűnt a sorból, a US 3 jön most a Cantaloupe-al a 102.4 Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereit. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM-en.
1: Zajlik az aratás. Országszerte ellenőriznek a revizorok. Megnyílt a szolnoki szabad strand. Köszöntöm Önöket, Gyemendi Rékát hallják. A Duna-medence vízgazdálkodásának jövőjéről tanácskoztak szakemberek Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy a programban 11 ország 20 kiemelt projektje

0: vesz részt, amelynek célja, hogy a klímaváltozás hatásaira is felkészítsék a térség vízgazdálkodását. A fejlesztés részeként egy új, a teljes Duna-medencére kiterjedő vízmérleg számítási módszert dolgoznak ki, amelyet több vízgyűjtő területen, köztük a Tiszán is kipróbálnak. A szakemberek célja, hogy a jövőben a Duna-menti országok összehangoltabban kezeljék a vízgazdálkodási adatokat, és közösen készüljenek fel a változó éghajlat okozta kihívásokra. Zajlik az aratás, így egyre több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon. Ezek a járművek fontos szerepet töltenek be az élelmiszertermelésben. Legyünk türelmesek, együttműködőek és fokozottan figyeljünk, mert ezzel a balesetek is megelőzhetők, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Fontos, hogy a vezető, mielőtt a géppel a telephelyről elindul, köteles a kormányt, a fékeket, a gumiabroncsokat és a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni, és ennek teljes körülön ki kell terjedni a pótkocsikra és a további vontatmányokra is. Mezőgazdasági gépet alkohol vagy tudatmódosítószerek hatás alatt vezetni tilos. Az ittas vezetés még földúton vagy munkaterületen is súlyos balesethez vezethet. Amennyiben hosszabb ideig halad a gép a közúton alacsony sebességgel, nem árt figyelni a mögötte feltorlódó forgalomra. Ha az út és közlekedési viszonyok lehetővé teszik, célszerű lehúzódni vagy letérni az útról és elengedni a gyorsabb járműveket.
0: Egy 50 év körüli férfi lett rosszul szerda reggel a cibakházi posta előtt, majd összeesett. A szoljon.hu információi szerint a bejelentés után a polgárőrök és a családsegítő szolgálat munkatársa azonnal a helyszínre siettek. Ellátták a férfi vérző sérülését, rögzítették a sérült karját, és a mentők megérkezéséig folyamatos kapcsolatban voltak az országos mentőszolgálattal. A mentők ezután a szolnoki hetén Géza kórház sürgősségi osztályára szállították a férfit további vizsgálatokra. A cibakházi polgárőrség megköszönte a bejelentők gyors reagálását, valamint a mentők és a családsegítő szolgálat együttműködését. Elindultak a revizorok. Országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei-tó és a Tisza-tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, vagy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
0: 12 szabadtéri tűzhöz riasztották kedden a tűzoltókat Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. A katasztrófavédelem közölte, a legnagyobb károk Kisújszállás, Tiszabő és Tiszabura térségében keletkeztek. Kisújszállás közelében 2 hektárnyi növényzet és 3 hektár durumbúza égett le. Tiszabőn 5 hektáron pusztított a tűz, a lángok lakóházakat és egy erdősávot is veszélyeztettek, míg Tiszaburán 3 hektárnyi legelő és egy nyárfaültetvény kapott lángra. Emlékeztettek, hogy továbbra is országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, és arra kérik a lakosságot, hogy tartsák rendben ingatlanaikat, mert az elhanyagolt, száraz területeken a tűz gyorsan tovább terjedhet. Megnyílt a szolnoki Tiszaparti szabadstrand, közölte a város. A természetes víz kedvelői ismét kijelölt és szabályozott körülmények között fürödhetnek a Tiszában, a strand azonban idén csökkentett szolgáltatásokkal működik. A biztonságról naponta, időjárástól függően 10 és 18 óra között vízőri szolgálat gondoskodik, emellett bójasor jelöli a biztonságos fürdőterületet és a hajózási útvonalat is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szabadstrand használata saját felelősségre történik, ezért arra kérik a látogatókat, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat. Semmelweisnap alkalmából köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Szolnokon, ahol átadták a Kálmándi Mihály díjakat is, olvasható a szoljon.hu-n. Az idei elismerést Tóth Sarolta szemész főorvos, Kislászló József házi gyermekorvos és Nagy Bana Zsanett egészségfejlesztő terapeuta vehette át. A díjjal a város azoknak a szakembereknek a munkáját ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a gyógyítás és az egészségmegőrzés területén. Az ünnepségen a város vezetése megköszönte az orvosok, az ápolók és valamennyi egészségügyi dolgozó elhivatott munkáját. A budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumba látogatott a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesületének csoportja. A szolnokinapló.hu azt írja, a program során több eredeti múzeumi tárgyat is kézbe vehettek, ami a látássérült látogatók számára különösen fontos élményt jelentett. A kiállítás a vendéglátás történetét mutatta be a 17. század végétől a 20. század végéig. Régi kávéházak, cukrászdák, szállodák és kereskedelmi eszközök segítségével. Az interaktív bemutatón történetekkel és korabeli használati tárgyakkal is megismerkedhettek. Egyre inkább teret nyer a sziesta a Balatonnál. A rendkívüli hőség miatt fokozatosan alakul ki egy mediterrán mintájú pihenési kultúra, és ezt a turisztikai vállalkozások is felismerték, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.
3: A nyaralásnak a ritmusa változott meg, ma már sokkal jobban figyelnek a vendégeink az időjárásra, a hőségre. Fontos számukra az, hogy megfelelő komfortérzetük legyen. Déli órákban sokan vannak, akik megpróbálnak visszahúzódni, árnyékosabb, hűvösebb helyre mennek el, úgy szervezik a programjukat, és utána pedig a késői órák lesznek újra az aktívabbak. Erre különben felkészültek a szolgáltatók. Korábbi években mondjuk 9 órakor zártak, és most meg 11 óráig vannak, mert azt látják, hogy nagyobb a mozgás, akkor indulnak el inkább az emberek, hogy elkerüljék a nagy hőséget.
0: Házi kedvenceinket is megviseli a napok óta tartó extrém hőség. Ilyenkor néhány szabály betartásával sokat tehetünk azért, hogy biztonságban átviseljék a kánikulát. Részletek Serej Zoltántól, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetőjétől.
4: Minden esetben biztosítsunk megfelelő mennyiségű folyadékot, 2-3 óránként is meg lehet tenni, hogy felfrissítjük a vitatott állakat. Biztosítani kell, hogy szabadon át tudjanak húzódni árnyékos helyre. Ha utcán sétáltatjuk a házi kedvenceket, ilyenkor a forró aszfalt néhány perc alatt kiégetheti a tappancsaikat. Próbáljuk meg a nagyobb sétákat késő délután füves területre lefolytatni. Ilyenkor energiába nem kell annyira túlsan táplálni az állatot, mint egyébként télen, vagy éppen a hűvösebb időszakokban. Inkább a folyadékra kell a hangsúlyt fektetni.
0: Most pedig néhány mondatban a várható időjárásról. Ma a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Az ország keleti részén még megnövekszik a gomoly felhőzet és sokfelé várható zápor, többfelé jelentős mennyiségű csapadékra készülhetünk. A mai nappali maximum hőmérséklet 22-25 fok között alakul, éjjel és hajnalban minimum 18 fok lehet.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A hangulatot és a BPM-et nem egész egy óra múlva már a Night Shift csapata fogja fokozni. Én Fodor Attila vagyok, és jövök majd a Blacketekkel és a Buddy Reckless sikerével is. Most azonban Bob Marleyvel, akinek dala eredetiben vezette a listákat. A Funkstar Deluxe-szal jön a Jammin ezúttal.
6: 102.4 West FM.

0: éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni
1: egy kicsit elköszönhetünk a kánikulától, 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap egy hidegfront érkezik, általában napos időnk lesz, időnként felhő átvonulásokkal, csak elszórtan lehetnek majd záporok. Az erős szél viharos lökésekkel társul majd, a legmagasabb hőmérséklet 30 fok körül alakul a térségben. Szombaton szeles napunk lesz, a napos idő mellett időnként gomoly felhő képződése is számítani kell, csak egy-két helyen lehet jelentéktelen zápor. A kora reggeli időszakban is már 20 fok alatt lesz a hőmérséklet, napközben pedig 28 fok lehet a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap sok napsütése lehet számítani, ám a megnövekedett gomoly felhőzetből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Élénk marad az észak-nyugati szél, 27 fok lehet a csúcs, és most még úgy tűnik, hogy a jövő hét is 30 fok alatti hőmérsékleteket hoz majd a térségbe. Ezen a napon született Móri Zsigmond író, illetve Kárpáti Károly olimpiai bajnok birkózó is. Most van a születésnapja Friderikus Sándornak, ekkor született Kocsis Judit, Háda János színész, de Lindsay Lohan színésznő is. Shanice mosolygós dalával folytatjuk a csütörtököt, ez már itt az I Love Your Smile.

0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Kisúj piknik, szombaton Kisúj szálláson a Zene Pavilonnál Mesével és a Dynamite Dudes koncertjével. Második Tisza Csorgó Tisza Kécskén szombaton 7-kor kezdődik az esemény, gyülekező 10-kor lesz a Tiszabögi komplejárónál, a Tisza Csorgó 11-kor indul. A Szabad Strandnál délután lesznek bemutatók, este 9-től pedig a Star Machine Party zenekar koncertje látható majd. A Kék Virág Trió koncertjeit Szolnokon szombaton este 9-től látható a Múzsák terén. 8. országos Wartburg találkozó július 9 és 12-e között a Kerekdombi termálfürdés kemping területén. DJ és Street Food Fesztivál Turkevén a termál és élményfürdőnél július 10-én pénteken este 9-től Szecseivel, Nyújikkal és többek között Hanvai PG-vel. Gyöngyha Julány, Omega Musical, Sánta László, Borovics Anna, Füredi Nikolett, Buk Tibor, valamint Madai Gábor szereplésével Török Szent Miklóson az Ipoly Művelődési Központnál július 10-én pénteken 20.30-tól. Dave Simpson, a Mesztelen Igazság Tallós Rita rendezésében Jászberényben a szabadtéri színpadon tekinthető meg július 11-én szombaton 20.30-tól. Északai Piac Kenderesen a rendezvény téren július 11-én szombaton 18 órától Gitánóval, Bódi Gusztival és Margóval, Laci Betyárral, valamint Kuruc Dániellel. Mediterrán Tarka Fiesta Abonyban a piac téren július 11-én szombaton 17 órától Görög Táncházzal, 18 órától a Taverna zenekarral, este 8-tól pedig Erox Martinivel. Ez is a 2000-es évek emlékezetes dala, Sarah Connor, Let's Get Back to Bad Boy.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deep.

0: sem a legjobb zenék. A Tiszavárkony szőlők bekötő út felújítása miatt azt lezárták, a vasútállomást Tiszavárkony felől kerülő úton lehet elérni. Szolnokon a Nagy Sándor József úton van félpályás lezárás a vasúti átjáró felújítása miatt. Nagykörös és Tiszakécske között karbantartást végeznek a napokban. Az úthibákat javítják Cegléden, a déli úton. Debrecennél a 33-ason, a 106-os és 108-as kilométereknél sávlezárás van érvényben. Földesen a Hajdúszoboszlóra vezető úton útépítés mellett lehet közlekedni. Tiszatenyőnél is útépítést végeznek, Kengyel felé. Tápió-Szentmárton után Dózsatele felé útszűkületre kell számítani. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás van. Kömlőn is útépítést végeznek, de Kömlő és Besenyőtelek között is útszűkület mellett lehet autózni. Pélyi és Tarna-Szentmiklós között is dolgoznak, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Nagykörösön a Szolnoki úton végeznek útépítést, ugyancsak útépítést végeznek Albertisán a Bicskei úton. Karcagon a Dózsa-György úton kell jobban figyelni az arra közlekedőknek, Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is korlátozások vannak érvényben. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani, a 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen kell útszűkületre számítani. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között van sávlezárás, az M44-esen pedig Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között kell csomópont építésére számítani. Geszti Péter és Wolf Kati, majd a Night Shift csapata itt a 102.4 Best FM-en. Fodor Attila vagyok, további kellemes időtöltést a legjobb zenékkel.
1: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, késeket érez, sok fáni tűnik, csak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több százezer rászoruló család kap iskolakezdési támogatást. Volt dolga a tűzoltóknak a tegnapi viharokkal. Nagyon erős UV-sugárzás lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő jogosultságokhoz kötik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400 000-en kaphatnak segítséget, köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások családjai vagy az egyszülős családok. Az első 50 000 forint augusztus végéig megérkezik, a második 50 000-et pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Visszanevezhetik megyékre a vármegyéket, a főispánok pedig ismét kormánymegbízottak lehetnek, közölte szintén a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. Alaposan megtépázták az országot a tegnapi viharok. A tűzoltókat több mint 520 helyen vetették be. Budapesten és valamennyi vármegyében szükség volt rájuk, főként kidőlt fák, letört ágak, villámárvizek, elöntött pincék miatt hívták őket. A legtöbb riasztás Győr-Moson-Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből érkezett, tudta meg az Infostart. Az áramellátás összesen 1250 fogyasztónál akadozott. Nagyon erős lesz holnap az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a nyugat, közép és dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az észak és dél-alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A legmagasabb 7,9 körüli értékek a dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon várhatók. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen, délelőtt 11 és délután 3 között kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállattakaró ruhát. A Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, keleten viszont továbbra is számíthatunk záporokra, zivatarokra, néhol felhőszakadás sem kizárt. A szél sokfelé veszít az erejéből, de zivatarok környékén viharos lehet. 26 és 33 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 19-26, hajnalra 15-21 fok közé hűl majd a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-7-ig ilyen White Boy, héttől csütörtökig ez lenyünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shift-et, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0620 55 55 155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is és Instán is.

öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt, mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Budapest FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy imivel gyorsan helyet cserélünk, pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szusszanásnyi pihenő után. Innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Októberben kezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. Kikapcsolták az arcfelismerést a kórházi kamerákon. Földrengés volt a Görög-sziget világban. Villányi Eszter vagyok. Ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala. A kormány új törvényjavaslatot nyújtott be az állambiztonsági iratok feltárásáról. A tervek szerint az első dokumentumokat 2026. október 22-én teszik közzé. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, a nyilvánosságra hozatal nem jelent válogatás nélküli adatközlést, a feltárásban pedig történészek, levéltárosok és jogászok is részt vesznek. Társadalmi egyeztetés lesz az elektronikai berendezések biztonságáról. Erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Elhangzott, a változtatásra azért van szükség, mert az Európai Unió tavaly több olyan irányelvet fogadott el, amely módosította az egyes veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló szabályokat. Ezeket Magyarországnak is át kell ültetnie a saját jogrendszerébe. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, mától az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Idén is lesz halászléfesztivál Tiszacsegén. Szombaton 6000 adag halászlevet főznek, majd 20 óriási bográcsban, és halat is sütnek, például keszeget és kárászt. A rendezvénnyel ezúttal is a halfogyasztást népszerűsítik. A szervezők egésznapos kulturális és gyermekprogramokkal, kirakodó vásárral is készülnek a Tiszaparton. Földrengés volt a Görög-sziget.

0: Teken Kárpátosztól délre 13 kilométerrel a tengerfenék alatt volt az 5,2-es erősségű rengés epicentruma. Rodoszon és Krétán is érezték a földmozgást, nagyobb károkról nem érkezett bejelentés. Kellemes nyári napok jönnek, néhol záporokkal, zivatarokkal, már is mondom az időjárás részleteit. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Mondhatni a rendes kerékvágásba visszatértek itt a dolgok. Efi barátod így nyitotta a július tegnap.
4: Na, mert egy rendes ember.
3: Mindig nálatok pattog így a legtöbbször alatt. Kizárja, kinyitja.
4: Én mondjuk ebben elég erős voltam az elmúlt közel 5 évben, ha belegondolsz. Egy csomószor pont úgy jött ki valahogy véletlenül. Na, vagy hát az extrában, vagy a sima csütörtökön.
3: Most másodika van, hogy az se rossz.
4: Lecsúsztam. Jó, de a Pistán nyithatott, gondolj bele, ez annyira szép, amikor ő végzi el a kezdőrugást. Ő a legnagyobb foci rajongó úgy is közöttünk.
3: Ráadásul a legnagyobb tényleg. Nagyon meg a német. Az Istvánok, ugye?
4: Hát ezek a Pisták, ezek igen. És akkor van még egy, azért
3: a hangya. Ő meg szarszóviceket gyárt belőle, ez egy másik történet.
4: Ő az, az István. De mindenre van egy Istvánunk.
3: Egy jó István sose rossz. Kivéve ma, mert ma a DJ Miller
4: már a levezető. Az I betűs stimmel, legalább a kezdő betűs stimmel, nem?
3: Igen.
4: Hello.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: És tudom, hogy én 2045 láttam London közepén egy ilyen napközbeni fesztiválon élőben. Kijött a kis ilyen, hogy hívják ezt, ilyen svéd kockás kötött mellénykéjében? Az Armand Van Helden. De én nem hallhatok.
2: Ezt szoktad mesélni időnként egyébként.
1: Én nem hallhatok meg úgy, hogy őt még egyszer én élőben nem látom. Tehát amikor ott van az Armand Van Helden, és két órán keresztül pakolja a saját dalait, meg a saját remixeit.
2: Meg az a flagmaságattól a palitól. Tehát én akárhány videót fölök, én egyből fogom és leragadok, megnézem.
1: És ennyi.
2: És majdnem mindig egyébként ugyanazokat a dalokat pakolja, de a környezet mindig más, meg nem tudom, azt a magabiztos nyugalmat, amit ez a pasas áraszt, meg az, hogy valaki jó DJ és ennyire jó producer, és ugye ne felejtsük el, hogy nem a mostani időszakban lett jó producer, amikor gyakorlatilag egy laptopot veszel, nem túl drágán, van egy kis füled, és akkor AI-jel ezzel azzal összefisztolyozol bármit másodpercek alatt, hanem amikor ebben azért még bele kellett rakni a melót, Sándor.
1: És hát azért volt, amikor, hogy is mondjam, csak azért, tehát nem volt egy könnyű ember, ugye? Volt az a híres történet, nem akarok hülyeséget mondani, de hát, hogy a Space-t talán meghívták, és nem tudom, hogy mi miatt, elege volt éppen az egészből, nem volt kedve, de stb. De Space-be volt meghívva, mint sztár fellépő. Azt hiszem 20 perc alatt ürítette le, mert úgy gondolta, hogy ő aznap este ő klasszik hip-hopot és R&B-t.
2: Tehát azért még ezen a szinten is van az a zene, amivel ezek szerint le lehet üríteni a parkettet.
1: Hát nem erre vártak, ugye, vagy nem ezt várták tőle, akkor de neképpen ilyen kedve volt.
2: Volt ilyen magyar sztár DJ is egyébként, aki éppen akkor stílust váltott a 90-es években, és így nem értették. Ugye, nem szóltak elég embernek.
1: Kedves barátok, DJ Nyúlnak van egy ilyen idevágó pólója, hogy ennél nagyobb bulit is szartam már el, ugye?

0: azért jazz standardvé vált így az évtizedek során.
1: Szívesen.
0: Mambo.
2: Igen,
0: gondolkodik, ez mambo. Swing mambo, mi ez? Bossanova, és nem, hivatos ez mambónak. Mambónak
1: mambo, igen, igen.
0: És ezt vágod egyébként, ha már standardeknél tartunk, hogy a gyorsan akartam mondani, a Safri Duo, igen? A Play the Live. Azt vágod, hogy a skandináv zenei konzervatóriumban, az ütős szekcióban a Play the Live az szintén egy ilyen kötelező, ilyen ütős standard. Tehát
1: igen, igen, de ezt egyébként egyszer már te mondtad is nekem adásban. Ha, tehát ezt tőled tudom. Ha valakitől mondom, akkor te vagy vágyban.
0: Hogy azért az mekkora már, hogy csinálsz egy ilyen, egy ilyen dance hymnuszt.
1: Óriási.
0: És aztán azt így a
1: legnagyobb trans DJ-k is műsorukra tűznek. Tehát azért ott az egész világon szinte minden komoly DJ játszotta valamilyen formában.
0: Igen.
1: De hát abból az eredeti volt a legjobb.
0: Igen.
1: Tehát az
0: igen.
1: Szenzáció.
0: Ők jártak itt régen, nem? Többször is Magyarországon
1: élőben. Én úgy tudom, hogy igen. Mi egyébként a megboldogult Miskei Galaxiba próbáltuk őket elhívni.
0: Komolyan?
1: Aztán végül nem jött össze a booking, de rajta voltunk. Tehát onnan tudom, hogy lehetett őket rendelni, csak ott a technikai követelményektől elkezdve, hát, hogy annyira tele volt a naptár is.
0: Meg egy halom ütős hangszert felpakolni.
1: Persze, tehát azokat lemikrofonozni, mert ugye viszont, ha jól emlékszem, ők voltak azok, akik ragaszkodtak hozzá, hogy élőben. Nyilván ilyennek hogy van értelme, ha nem élőben kalapász össze-vissza, kihallatszik meg, mit tudom én. Tehát, vagy igen,
0: nem,
1: vagy nem.
0: Nem tudsz megcsinálni, hogy egy 2 centivel
1: a dobelet megállítod.
0: Na, ha már az élőnél tartunk, téged élőben a hétvégén hol már?
1: Sanyi, segíts nekem, ez már egy új hónap, érted? Tehát gondolj bele, hogy egy új hónap, július, és egy jó borbárom lesz egyébként pénteken, a megszokottak szerint, hiszen én általában pénteken vagyok, aztán pedig szombaton irány a szelidító, és idén először megyek oda, és a nyáron egyébként összesen 4-szer,

0: az utolsó rendes, úgymond dances csütörtök, amikor mindenki dance játszik ott, ahol amikor szokott.
1: Akkor a holnapi borbár előtt esetleg számíthatnánk rád egy extrázás?
2: Sejtettem, hogy erre megy ki a játék, amikor egy nagyon körbe kérdezel, meg amikor egy körbe kérdezel, ilyen kicsit ilyen súlyi módon, érted? Köz, akkor én az jó, súlyi, de látom, Sanyi, hogy megint nem láttam át a ködön.
1: Na jó, akkor holnap még egy kördenc legyen.
2: Összeszedek még egy-két trekket, jó, hogy ne legyen ugyanaz, mint ma.
1: Jó,
2: oké, rendben. Holnap, Tali, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Ismét megyék lehetnek a vármegyék. Már gyártják a Gyesev új IC-flottáját, veszélyes művelettel óvja űrteleszkópját a NASA. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, ezt egyelőre a meglévő szociális jogosultságokhoz kötik. Az első részletet augusztus végéig utalják, a másodikat ősszel utalvány formájában kapják meg az érintettek. A kormány emellett visszanevezi a vármegyéket megyékre, a főispánokat pedig kormány megbízottakra. A kormány szóvivői tájékoztatón az is elhangzott, ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, és 4 energetikai törvény módosítását is kezdeményezik. Ezzel egyebek mellett megkönnyítik a szélerőművek építését az országban. Elkezdték gyártani a Gyesev 11 darabos új Intercity motorvonat flottáját, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, az első jármű évvégére meg is érkezhet Magyarországra. Az új motorvonatok egy része várhatóan jövő év második felében, a teljes flotta 2028 nyarán állhat forgalomba. Az 5 részes, óránként 160 kilométeres sebességre képes járművek a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalon közlekednek majd. Ismét túlélőre bukkantak a romok között Venezuelában, ezúttal 8 nappal a pusztító földrengések után. A nemzetközi mentőegységek egy 43 éves biztonsági őrt húztak ki egy beomlott őrbódé alól. A természeti csapásnak már csaknem 2300 halottja és több mint 11 000 sérültje van. Vakmerő és veszélyes művelettel igyekszik megóvni a Swift űrteleszkópot a NASA. A berendezést még 2004-ben bocsátották fel, eredetileg 2 évig működött volna, de azóta is aktív volt. Mostanában viszont süllyedni kezdett, és félő, hogy lezuhan a földre. Az amerikai űrhivatal lekapcsolta a tudományos műszereit, hogy a folyamatot lassítsa. A tervek szerint egy hónap múlva egy űrstartup által épített 3-karú eszközzel kapják el a Swiftet, és magasabb, stabilabb pályára állítják. Ha sikerre járnak, az űrteleszkóp szeptemberre újra működhet. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő.

0: Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Best of my life, szerintem nyugodtan elengedhetjük ezt a Spice Girls 30. évfordulós világkörüli turnét. Valószínűleg már a lányok is elengedték. Melanie C különben nem jelentkezett be volna már októberre és novemberre erre az évre egy komplett ausztrál turné.

Best FM a legjobb zenék. Ajánlom mindenki figyelmében a Netflixen a három részes Kylie Minogue mini dokumentum sorozatot. Egyrészt, mert nagyon őszintén, mindenféle mellébeszélés nélkül a legkényelmetlenebb témákat is érintik Kylie Minogue életében. Másrészt pedig, hát archív felhételeken olyan sztárok is megjelennek, mint Danny Minogue, Jason Donovan, vagy éppen az In Excess egykori énekese Michael Hutchins.

Best FM a legjobb zenék a megjelenés évében, és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit album.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Kevesebb ételt dobunk a kukába, mint korábban. Csökkent a légiforgalom hazánk felett az első fél évben. Villányi Eszter vagyok. Bevezetik és egyelőre a meglévő jogosultságokhoz kötik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, mintegy 400 000-en kaphatnak segítséget, köztük például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások családjai vagy az egyszülős családok. Az első 50 ezer forint augusztus végéig megérkezik, a második 50 ezret pedig utalvány formájában adják ősszel. Az intézkedés mintegy 40 milliárd forinttal terheli meg a költségvetést. Módosul 4 energetikai törvény. A cél, hogy hazánk hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz, ezen a területen nagyjából 870 milliárd forinthoz. Az egyik javaslat elősegíti a megújuló energiatermelés, azon belül főleg a szélenergia elterjedését, ami növeli Magyarország energiafüggetlenségét. Meghatározzák azt is, hogy a szélerőművek magassági korlátja az eddigi 130 helyett 199 méter lehet. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk, mondta a rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk.
1: Kissé csökkent a légiforgalom hazánk fölött az első fél évben tavalyhoz képest. A Hungarokontroll közölte, több mint 452.400 repülő haladt át Magyarország fölött, ami 1,8%-os visszaesés. A legforgalmasabb hónap a június volt, akkor több mint 92.000 gép szelte át a hazai eget. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Volt arról szó, hogy megalakulásuk 30. évfordulóját az NSYNC majd egy világkörüli turnéval fogja megünnepelni, de a csapat tagja Joey Fatone egy április interjúban azt árulta el, hogy a zenekar végül leszavazta a koncertturnét. Úgyhogy nálunk sem fog összeállni az NSYNC, csak egyötödnyi NSYNC Justin Timberlake már is.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en Whiteboy-ja.

feeling me? Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

képlet. Best FM a legjobb zenék. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best of a legjobb zenék a 90-es és a 2000-es évek sztárjait felvonultató fesztiválok szerencsére újból felfedezték maguknak a most érkező Fats & Small duót. Sajnos egyelőre még csak Angliában és Írországban, talán majd hozzánk is egyszer elérnek egy hasonló fesztivál keretein belül. Feel Good! Ez érkezik itt a Best of.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék a viszonylagos enyhülés után. Holnaptól azért szépen lassan megint elkezdünk felfelé haladni, már ami a fokokat illeti. Azért erre a 40 fok körüli brutalitásra már ne tessék számítani, de vasárnap a 30-31 fok sem lehetetlen. Előtte azért pénteken még 30 alatt maradunk, 29 fokot ígérnek a meteorológusok nappali maximumként, és lesz mellé erős szél, meg hidegfront is.

Best FM a legjobb zenék, hogyha választanom kellene a Minogue tesókból, bár csak egyszer így lenne, minden tekintetben Kylie lenne a befutó, de ebben a dalban Danny Minogue zseniális. Jön a Flower Power és a You Won't Forget About Me.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Visszatérhetnek a megyék és a kormány megbízottak. 200 állatvédő civil szervezet jut támogatáshoz, fokozottan figyelnek a rendőrök nyáron. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Visszanevezhetik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig ismét kormány megbízottak lehetnek, közölte a kormányfő. Magyar Péter kijelentette, a 21. században modern elnevezésekre van szükség. Beszélt arról is, hogy Magyarország egészségügyi segélycsomagot, illetve gyors segélyt küld a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy ősszel kezdődhet az ügynökakták nyilvánosságra hozatala, illetve kezdeményezik 4 energetikai törvény módosítását. 200 civil állatvédő szervezet támogatásával kapcsolatban intézkedett az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán számolt be arról, hogy felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket, és rendezik a még ki nem fizetett támogatásokat, segítve ezzel a szervezetek munkáját. Egyúttal azt is közölte, hogy várhatóan jönnek az állatjóléttel kapcsolatos intézkedések, miután felállt a területért felelős helyettes államtitkárság. Visszaáll a megszokott működési rendre a jégkármentesítő rendszer, a szaktárca biztosítja az ehhez szükséges forrást. Ez azt jelenti, hogy ismét be lehet majd kapcsolni a rendszert narancssárga riasztás esetén is, közölte az Agrárkamara. A jégkármérséklőt egy hónapja állították átmeneti működési rendre, a talajgenerátorok azóta csak a legkockázatosabb piros riasztásnál indultak el. Országos nyári közlekedésbiztonsági akciót indított a rendőrség. Ebben az időszakban ugyanis általában több a súlyos és halálos baleset. Az előző 3 hétvége alatt például 18 közúti balesetben 31-en vesztették életüket. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülővezetekben fokozott ellenőrzések lesznek. Sebességmérőket, drónokat és motoros rendőröket is bevetnek majd, közölte az ORFK. Megtalálták annak a férfinak a holttestét, aki vasárnap tűnt el a Balatonban Siófoknál. A 41 éves áldozat vízibicikliről esett vízbe. Közigazgatási eljárás indult, de mivel nem sikerült minden részletet feltárni, segítségnyújtás elmulasztása büntet gyanúja miatt rendelt el nyomozást a rendőrség a körülmények tisztázása érdekében. Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, keleten lehet még zápor, zivatar, de már egyre kisebb az esély a csapadékra. A szél is veszít az erejéből, zivatarok környékén azért még viharos lehet. Késő estére 19 és 26, hajnalra pedig 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de elvétve lehet zápor, zivatar, 30 fok körül alakulnak a csúcsok, és nagyon erős UV-sugárzásra számíthatunk. Hétvégén kellemes nyári idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 1947-ben ezen a napon, július 2-án történt az a bizonyos incidens Roswellben, amitről hát mindenki úgy gondolja, hogy tudja a tutit, de konkrétumokat és bizonyítékokat még senki nem látott ezekkel kapcsolatban. Egy biztos, ennek köszönhetően július

Best of a legjobb zenék. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a most érkező Tiziano Ferro inkább a minőségre megy, és nem a mennyiségre. És ez látszik a social media felületén, és például Instagramra csak 25 szeptemberében regisztrált, azóta gyakorlatilag hetente egyet posztol, és így is van 2,5 millió követője. Jön Tiziano Ferro a per

Best FM, a legjobb zenék egy fél napig lezárásra tessék számítani Újpesten, a Lőrinc utcában, a Berzevici Gergely utcában és az Attila utcában. Este 6-tól szombat reggel 6-ig filmforgatás miatt lesznek ezek az utcák szakaszosan és időszakosan lezárva.

Best FM a legjobb zenék. Úgymond a zsűri aztán mindkét oldalán volt jó párszor. Olly Murs, mert hogy amikor végül aztán az X-Faktor 6. szériájában második helyezést érte, előtte már kétszer próbálkozott bekerülni sikertelenül. Majd később volt az X-Faktor műsorvezetője, és aztán pedig a Voice mentora 6 alkalommal. És hogyha nincs az a futballsérülés 2008-ban, akkor könnyen lehet, hogy most nem egy nagyon jó énekesről, hanem egy jó focistáról beszélnénk. Jön Olly Murs és a Dance With Me.

kopik. Best FM a legjobb zenék. Az már nem kérdés, hogy holnap érkezik a vadonatúj a sorrendben 16. Madonna nagylemez, a Confessions 2. A kérdés már csak az, hogy majd ehhez a nagylemezhez kapcsolódóan lesz-e világkörüli turné. Akik 2 évvel ezelőtt látták Madonnát a Celebration elnevezésű világkörüli turné valamelyik állomásán, azt mondták, hogy még mindig bomba formában van, szóval szerintük ez nem lehet akadálya egy újabb világkörüli turnénak. Madonna érkezik a musicalit a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, aki lemaradt a tavalyi Jamiroquai európai turnéról, holnap utántól pótolhat. Lukkában, Olaszországban lépnek fel, és aztán végigjelnek majdnem az összes nyári fesztivált. Can't Heat! Ezen itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Hát a most érkező párosból, hogyha valakit Bignek kell nevezni, az biztos, hogy nem a hölgy, Sophie Alice Baxter, sokkal inkább az úriember Cristiano Spiller, de ő sem big, ő is inkább tall, vagyis magas, 2 méter 3 centi. Jön a Groove Jet, én pedig megyek. Ennyi volt már a Night Shift, holnap a Night Shift extrában DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni, szóval a péntek estére majd 120 percnyi dance-el rúgjuk rá az ajtót. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng.